0: Let's go! A mindentói remekül tudó Popovics Laci hívott az előbb telefonon, és azt mondta, hogy ezek a műsorok is megvannak, de technikai problémák adódtak, ami miatt még nem kerültek fel, dolgozik rajta, és előbb vagy utóbb valamennyi műsorunk, amiket rögzítettünk, tehát a korai műsorok is felkerülnek majd, és visszahallgatóak lesznek. Shakira újdonsága után.
1: Looking back, I see it clearly.
0: Bubble together.
1: Let me lose my mind, my mind.
0: I don't want to fall in love again.

Az újdonságok közül ez az utolsó a mai napon. Falkalkbrenner és Norma, ez a Time to Dance.

0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
1: A Basztap együttes remek feldolgozásával köszöntöm a Bézs hallgatóit is. Az örök zöld nagysláger. Ki tudja, hányan dolgozták már fel, a Steam játszotta emlékeim szerint az eredetit. Ez a Nana Hey Hey, Kiss Him Goodbye és a Basztap.

Ez volt a Bustop. És a Nana, hey, hey. A diszkó korszak egyik lassan feledésbe merülő ikonikus alakja volt Albert One, és a nagy slágere a Turbo Diesel.

Ez volt a Turbo Diesel, és ő volt Albert Van. Az eredeti James Pitney énekelte, de aztán előkerült valahonnan sok-sok évvel később Mark Almond, na meg a dal is, és persze James Pitney is. Egy újabb klasszikus ez a Something Doesn't Hold My Heart. James Pitney és Mark Almond.

Mark Almond is Jane Pitney. Something got a hold of my heart. Együtt a Rádió Bézs és

Egyik nagy kedvencem volt és maradt. Ez a Status Quo. In the army now.

Ez volt a Status Quo, és ez volt az Indie Army Na. A Twins következik, fantasztikus dalok, fantasztikus zenék a szinti pop műfajából. Ők voltak tulajdonképpen a legelsők. És ez az egyik legnagyobb slágerük. Következzen a Twins, és a Not the Loving Kind.

0: Not the Loving Kind, ez volt az elmúlt percekben a Twins. Együtt a Rádió Bézs és a poptarisza.hu.
1: It's getting very hard since the day.
0: Ez a Sound Lovers
1: he said I don't wanna stay.
0: És a Runaway.

Nem idegen a műfaj. Én azt hiszem, Vikotorianit hallottam először jódlizni, még meglehetősen gyerekkoromban. Sokan próbálkoznak azóta is ezzel a műfajjal. Voltak olyan időszakok, amikor rendkívül népszerű volt. Volt, amikor elfelejtettük. Amikor népszerű volt, ez a dal abból a világból származik. Ez a Shramley Kings és a Jódli dal.

0: Ez volt az előbb a Shrambly Kings
1: és a Jódli dal.
0: Ez pedig már a nyarat idézi, na, nyár van. Vagy legalábbis nagyon hasonlít hozzá. Mango Jerry.

Dobok nélkül állt színpadra legalábbis a legelején Ray Dorsey és a Mango Jerry, és az In the Summertime is tulajdonképpen így készült, és még egy csavar volt a dologban, nevezetesen az, hogy bár kislemezen jelent meg, de 33-as fordulattal forgott a kislemez, nem 45-tel, ahogy ez annak idején szokás volt. Jó geg volt, 6,5 milliós példányszámban fogyott el. Ez a Yellow River.

Ez volt a Yellow River és Christy. Irány Rio. Ez az Ottawa. Hello!

Ez volt az Ottaván, és ez volt a Hello Rio. Most pedig jön a Bombon együttes, talán legszebb dala. Köszönöm, hogy vagy nekem.

Ez volt a bonbon. Köszönöm, hogy vagy nekem. Ez pedig már a Beatles utolsó albumának egyik nagy slágere. A Let It Be-ről forog. A One After 909.

0: Ez volt a Beatles. És ez volt a One After 909. Együtt a Rádió Bézs és a popterisztja.hu.
1: Ez a Beatles Show.
2: A mikrofonnál Beatles László.

Ennyi Miklós énekelt, ez volt a Hotel Mentor. A folytatásban pedig Sweet Judit. Darius a John írta ezt a dalt kizárólag Juditnak. És nagy sláger lett. Ez a Táncolj még.

0: Johnny Hate Jazz. Ez volt a Turn Back the Clock.
1: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptarisszja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
0: És erre ígyünk egy pohár pezsgőt. Ez a Sailor együttes klasszikus a legvégén. A Glass of

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép lányok, véget ért a Bétó Show, itt a poptarisznya.hu-n. A hétvégén remek műsorok és remek idő vár mindenkit, úgyhogy érdemes felkészülni az időre is, meg a jobbnál jobb műsorokra is. Mi pedig, ha mindenki úgy gondolja, találkozunk egy hét múlva a szokott időben, akkor lesz itt a poptarisznya.hu-n Bétó Show. A találkozás reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. A viszont hallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: Egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. És most vissza a slágerekhez.
1: Podtarisznya.hu.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.podtarisznya.hu.
2: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Podtarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Aktarisnya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: Nektarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: out to the one I love.
1: A legfrissebb információkért látogassa meg Facebook oldalunkat.
2: facebook.com/poptarisznya. E-mail címünk info@poptarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
0: Éjjel nappal.
3: Kedves hallgató.
4: Ó, igen.
3: Kedves hallgató.
5: Kapsz matricát.

0: make me feel.
1: Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
1: Éjjel nappal.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Aktarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n. I'll feed you bad shiver. Turn out all dare. Oh baby, I go wild. Do you still fear your dreams are my desire?

0: Akkor maradjunk az eperben most ilyen profán módon.
1: Jó, maradunk az eperben, és akkor ez most így van, hogy az eper az Eszti, és a répa pedig Ricsi, az órásmester, de hát akkor őt most kihúztuk, és akkor megpróbálom fölhívni ezt itt, hogy ha dolgozik, vagy nem dolgozik. Jó, hát akkor lehet, hogy még beszélünk, de mindenféleképpen foglak keresni, hogyha ilyen, és azt meg külön köszönöm így nyilvánosan négy szem közt, hogy megtaláltad a Bayernnek a dalát, mert akkor azt majd természetesen a mai után vagy előtt bejátszom, de hát akkor neked ezek szerint beírhatom a 3-2-t, igaz?
0: Hú, sok mindent mondtál egyszerre.
1: Hát akkor ebben csak az az érdekes, hogy Bayern München, Stuttgart.
0: Igen, most akkor maradjunk abban, hogy egyébként itt az imént Perez Gábor is, én is csatlakoznék akkor hozzá tekintetben, hogy akkor Csernyák Istvánnak kedvezzünk, úgyhogy akkor legyen most a 3-2-ből a 3 a Bayernnek.
1: A Bayernnek vagy a Stuttgartnak?
0: Bocsánat, Stuttgartnak. István irányába.
1: Így van. Jó.
0: Istvánnak kedvezzünk, akkor úgy mondom.
1: Jó. Akkor örülök, köszönöm szépen, és bármi van, akkor úgy is keressük egymást, oké?
0: Oké, rendben.
1: Köszönöm, sziasztok, minden jót.
0: Ja, egyébként, bocs, itt vagy meg?
1: Igen.
0: Jó, mert hogy ugye a nótát nem én találtam meg, hanem Csernyák István küldte.
1: Ja.
0: Tettem neked, ez azért az igazsághoz hozzátartozik.
1: Ó, hát mindegy, te meg beletetted a gépbe. Na jó, akkor megköszönöm neki. Köszönöm szépen, szia addig is.
0: Szia.
1: Hát akkor ezt meg fogjuk köszönni, de akkor nézzük meg, és akkor...
2: Poptarisznye.hu.
3: Ez egy újabb sláger.

0: Mariah Carey dala forog, amit természetesen be fogok még játszani, de nagyon örülök, és megtaláltam ezt itt, aki ugyebár mindenféleképpen a győztesünk. Hát akkor én azt hiszem, hogy azon kívül, hogy megköszönöm a játékot, azért még egyet benyomunk. Puttarisza.hu. És gratulálunk a győztesnek, és mindenféleképpen azt hiszem, hogy hát, hogy is mondjam, finoman fogalmazva, így.
1: Gratulálunk nyertesünknek! Nyereménye átvételéről munkatársunk tájékoztatja.
0: Hát ez a munkatárs pedig én vagyok, Eszti pedig a vonalban. Halló, szép jó reggelt ki az ágyból.
2: Na,
0: hát akkor nagyon örülök, és én azt az igazságot azért elmondom, hogy nem véletlen, hogy rendszeresen játszol, méghozzá a honnan is. Na, honnan? Mondhatod.
2: Hát a Bulda Gyöngyéből, a Megoldásokat grafikai stúdióból.
0: Így van, a grafikai stúdióból, úgyhogy én nagyon örülök mindenféleképpen. Hogy telik a hétvége?
2: Hát nagyon jól, éppen készülök, mert délután repülök Tallinnba.
0: Jaj, hát az akkor gyönyörű. Ezt én tudom, mondtam is, hogy gyönyörű a város, úgyhogy tessék szíves lenni. Mikor jöttök vissza?
2: Majd kedd este.
0: Jó, hát akkor ez egy rövid látogatás, de mindenféleképpen.

0: szépen, jó. Hát akkor maradjunk annyiban, hogy ma este német kupadöntő van. Bayern München, Stuttgart. Mit tippelsz rá?
1: 3-1.
0: 3-1, tehát a Bayernnek.
1: Igen.
0: Beírtam, akkor vigyázzatok magatokra, jó utat Tallinba, és akkor természetesen találkozunk a nyereménnyel együtt majd. Jó?
1: Köszönjük szépen,
0: köszönöm. Köszönöm szépen ezt is. Szia még egyszer, szia.
1: Szia.
0: Na hát akkor ez is sikerült, és hát én nagyon örülök, hogy ezt sikerült így összehozni, és főleg azért, hogy a készülődés előtt, mielőtt még elmenne Tallinba, hát én azt hiszem, hogy azért mindenféleképpen, ha már megígértem, akkor azért ezt a bizonyos Mariah Carey dalt, azt azért most le fogjuk forgatni. És várom természetesen a telefonokat, ha nem mondtam volna még, akkor nem változott a számunk, ezt mindenki tudja, 30-as 308 98 44-es.

Én azt hiszem, hogy örömmel mondhatom, és meg is köszönjük a Bayern dalt, mert mint kiderült, és Popovics László elmondta, hogy ő annyiban segített, hogy beletette a gépbe, de Csernyák István küldte a Bayern dalát, köszönjük, és természetesen ezt meg is fogom neki. Majd, amikor tudunk beszélni, mondom olyan, hogy tudom én, 3:45 felé, és akkor hát én csak örülök, besegített a műsorba, mint ahogy szokott. Na most akkor itt az ideje, hogy David Bowie-val és Mick Jaggerrel táncoljunk az utcán.

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Mindjárt 10 óra van, kedves hallgatók. Hát a Boniem slágere, mint hogyha a Fradinak szólna, mert az volt a című, hogy No Time to Lose, nincs időnk veszteni. Remélem. A vonalban pedig állandó szakértőnk Károly Józsi. Szervusz, halló.
1: Szervusz Gábor, és üdvözlöm az összes kedves hallgatót is.
0: Hát én azt hiszem, hogy van miről beszélni, és most elsősorban a Ferencvárosra gondolok, de akkor mielőtt bármi történik, azt hiszem már a korábbiakban is mindenki kitalálta, hogy ma este német kupa döntő van, Bayern München és Stuttgart. Mit tippelsz rá?
1: 3-1-es Bayern, nem, legyen 3-0-es Bayern győzelem.
0: 3-0-ás Bayern győzelem. Akkor csak a rendkedvéért mondom, hogy a múlt hetit, amikor 3-0-ra nyert a Fradi, azt ketten találták el, és egy hölgy és egy úr, és természetesen a hölgy, Eszter, őt sorsoltuk ki, úgyhogy akkor ezzel mindenféleképpen megint a hölgyeknek sikerült jót érni.
1: Na, gratulálok is, Eszter.
0: Akkor én csak mielőtt még rákérdeznék a Fradi ügyekre, egyetlen egy, hogy egy nagyszerű, régi, kettős rangadó, meg minden, nem tudom, láttad, olvastad, minden esetre a Fradi Újpest Honvéd és Vasas sztárjai, idősekről van szó, öreg fiúk csapatról. Hát én nem sorolom el, hogy menjen, de hogy azt mondom, hogy Keller József, Telek András, Muha József, Bánki Dodó, a Kis László, Mészői Géza, szóval lehet sorolni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy akik ezt megszervezték, és akik vállalták, ez egy nagyszerű dolog, ugye? Le a kalappal előttük. No, hát akkor kezdjük a Fradival, és természetesen kezdjük Robbie Keane-nel. Azt most már hivatalosan is bejelentették, hogy ahogy írták, felmondott. Hát vége a dolognak. Állítólag már megvan az is, hogy hova megy. Hát nézd, van ilyen. Lehet, hogy több pénzért. Nem tudom. Szerinted mi van a Fradinál?
1: Na, akkor kezdjük az elejéről. Tehát, hogy azt érdemes tudni a Ferencvárosnál, hogy ugye van a foci ZRT, a labdarúgó szakosztály ZRT-je, meg van a Ferencváros anyaegyesület. A Ferencváros anyaegyesület azért indulok ilyen messziről, majd a végén megértjük, 99%-ban tulajdonolja a labdarúgó ZRT-t. De teljesen különálló gazdasági társaságról beszélünk. A Robbie Keane ugye felmondott a labdarúgó ZRT-ben, mivel nincs semmi baj, leültek tárgyalni két napja, vagy három napja Orosz Pállal, akit elvázolta a jövőképet, teljesen racionálisan, mert ugye ő egy üzleti vállalkozásként kezeli a labdarúgó ZRT-t, tehát úgy csinálja, mint hogy a saját cége lenne, ugye ő a vezérigazgató a labdarúgó ZRT-nek, és hát ugye közölte, hogy ugye még egyelőre nem kristályosodott ki itt a jövőkép a Ferencvárosnál sem, meg az egész magyar labdarúgásban, ugye nem tudjuk a szerencséjáték pénzeket, hogy hogy lesznek elosztva, vagy miként lesznek, vagy jut-e vissza a labdarúgó szakosztályoknak a tévéközvetítési jogdíjakról. Egyelőre csöndben nem vásárolta meg még senki. Nem tudjuk, hogy az MLS mennyi tévéközvetítési díjat fog adni. A szponzorációs szerződések közül kettő nagy lejár novemberben vagy októberben, az egyik már alá van írva, de a másik még nincs aláírva. Tehát, hogy lesz egy bütyécsökkenés, ami azért annyira nem veszélyes szerintem, de ezt felvázolták Robbie Keane-nek, és ő mondta, hogy az ő edzői pályafutásában lehet, hogy egy ilyen gyengébb év nem mutatna jól, és akkor ő nem biztos, hogy vállalná ezt a bütyécsökkenéses évet a Ferencvárosnál, és akkor mondták neki, hogy hogy Robbie, hogyha maradt, akkor örülünk, ha nem, akkor azt is megértjük, és tudomásul veszük, és korrektul elválunk. Mert ez történt, hogy korrektul elválnak az útjai a Ferencvárosnál és Robbie Keane-nek. Szerintem megvan az új edző. Most nem akarom megmondani a személyét, hogy ki az, de érdekes, én tavaly novemberben csináltam vele egy fotót, hogy a Ferencváros következő edzője, és hát ugye tényleg ő is lett.
0: Ezt akkor már sejtetted edző. Nyilván.
1: Hát én mondjuk igen, mondjuk ki, hogy igen, tudtam, hogy lesz egy ilyen alkalom, amikor rövid esetben fog leülni a Fradi kispadjára, ez megtörtént, vagy meg fog történni. És ez így nagyjából ez a Robbie Keane csomag. A Ferencvárosnál ugye hallani itt különböző pénzügyi helyzeteket, meg össze-vissza dolgokat, fórumokon írogatnak össze-vissza az emberek, újságírók írogatnak össze-vissza zöldségeket. A Ferencvárosi labdarúgó ZRT-nél nincsen nagy probléma. Van egy megtakarított összeg, ugye az UEFA és a játékosok eladásából bevételek, azok a labdarúgó ZRT-nél landolnak, nem a Ferencvárosi Tornaklub anyaegyesületnél. Ezt ezért bontottam külön ezt a két dolgot az elején. Tehát amikor azt írogatják, hogy baj van a Fradinál, pedig mennyi pénzért adtak el ezt, meg azt, meg ennyi pénz jött be az UEFA-tól, és akkor biztos ellopták. Ez nem így van, az ott van a Ferencvárosi Labdarúgó ZRT-nél, van egy nagyon komoly megtakarított összege, és ezért mondtam, hogy nem lesz nagy baj a Ferencvárosnál, a labdarúgó szakosztálynál. Azt tudom pontosan elmondani, mert ugyan te is ugye tudod pontosan, hogy Orosz Pállal milyen viszonyban vagyok, tehát ugye azt nagyjából tudom, hogy,
0: igen.
1: hogy ez a dolog hogy néz ki. És azért azt is tudjuk, hogy azért ilyenkor előjönnek az ellendrukkerek, mert ugye a Ferencváros egy megosztó klub, a fél ország imádja, a fél ország meg nagyon utálja. És akkor vannak ellendrukkerek, akik most nagyon örülnek, hogy ugye vége van itt a Ferencvárosnak, nem lesz állami pénz, és akkor majd most mutassátok meg. De azért azt az egy dolgot látni kell, hogy a Ferencvárosnak a labdarúgó szakosztály az egyedüli az NB1-be, akinek nincs tulajdonosa.
0: Igen,
1: tehát
0: igen.
1: Az összes többi klubnak van tulajdonosa. És akkor itt 3 pontot tennék.
0: Értem.
1: Ennek a mondatnak a végére. És meglátjuk. Szerintem én azt gondolom, hogy 2027-től elkezdődik az új aranykor a Ferencváros történelmében.
0: Hát úgy legyen.
1: Aranylapokat fogunk írni újra.
0: No hát akkor még maradva itt egy picit, én a korábbiakban itt a műsorban már említettem, mert természetesen ilyen címmel jelent meg, hogy vándorlás a Fradinál, hogy Robi Kín után még nagyon sokan elmehetnek. Most nem Abufanira gondolok, hanem hogy 10 játékosnak. De 10 játékosnak állítólag lejár a szerződése, azt abból meg lehet, onnan is elmennek, nem?
1: Hát úgy, tehát hogy ugye itt azért csökken egy picit a bűcsé, vagyis a befolyt összeg, és azért azt látni kell, hogy a Ferencvárosnak 36 fős kerete volt az a 25 és 26-os idényben, ami azért irreálisan magas szám, még a nemzetközi foci elitjében is magas számnak számít a 36 fős keret,
0: igen.
1: És olyan játékosok tartoztak a kerethez, mint a Bessi, akinek talán már nem is emlékezünk, egy csatára, akkor ugye a Csirkovics, aki Lengyelországban volt kölcsönadva, a Kodró, Pesics, aki már nem játszott a végén, ugye Kiti, akinek lejárt a szerződés, nem hosszabbította meg a végén, nem játszott már. Tehát, hogy nagyon sok olyan játékos van, aki ugye úgymond vonalon kívülre is került, vagy már nincs a klubnál, csak kölcsön adogatjuk állandóan, és próbáljuk úgy a fizetését megúszni, hogy ne kelljen fizetni, de mégis a Ferencváros keretéhez tartozik, és ugye nyilván a kölcsönadó azért a fizetésének egy hányadát neked kell állni, és akkor igen, ebből egy ilyen, hát igen, a reális száma 10 játékos, aki távozni fog, 10-12, 36-ból, akkor marad 24, lesznek új igazolások, én úgy gondolom, hogy ilyen 28-as kerettel fog a Ferencváros neki vágni a következő szezonnak, de ez az optimális, tehát ugye ennyinek kellett uralni a tavaly is a keretnek, és én azt gondolom, hogy a Ferencváros nem fog gyengülni, ugye itt hallani a Bufáni távozásáról, mert ugye ő azért már az előző két átigazolási szezonban is jelezte a távozási szándékát. A Ferencvárostól le fog járni a szerződés, nem akarja meghosszabbítani, nem most jelen nyáron a szerződése, hanem fél év múlva. De most van az utolsó lehetőség, hogy pénzt kapjál érte, tehát valószínűleg szerintem az ERT el fogja adni. Azt mondom, hogy egy fiatal magyar játékosért is jött ajánlat, amit szerintem szintén el fog fogadni a labdarúgó ZRT, azért látni kell, hogy azért a Makekixnek is lejár a szerződése fél év múlva. Ő érte, és most látsz utoljára pénzt, tehát hogy ez egy nyilvánvaló fluktuáció, ami mindig megvan, minden átigazolási szezonban vannak igazolások, eligazolások és ideigazolások is a Ferencvárosnál. Azért mindig egy 4-5 játékos a kezdőkeret körüli szűk létszám.
0: Igen.
1: Azért vagy feltöltik, vagy eladják. És ez most is meg fog történni, most is lesznek új igazolások. Ugye Hajnal Tamás nyilatkozatából azt vehettük ki, hogy a Ferencváros nem fog kapkodni most az átigazolásoknál, a végtrükig ki fog várni, hogy meglátjuk, hogy milyennek lesznek a lehetőségek.
0: Hát jó.
1: Hogy vannak háttértárgyalások is, az is befolyásolja majd a keret kialakítását. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a a nyár őszt, és ez egy nagyon izgalmas időszak lesz.
0: De ezt nagyon örülök, és nagyon köszönöm a hallgatók nevében is, hogy elmondtad, mert azért egy kicsit jó tisztában vagy tisztán látni a Ferencvárost illetően. Hát az egy külön mise, hogy a férfi kézilabda csapat meg olyan pénzszegénységben szenved, hogy a nemzetközi már porondra ki se tudnak menni, állítólag csökkentik a fizetéseket. Hát Ferencváros. Természetesen itt a sok okos újságíró összeköti a futballcsapatot a férfi kézilabda csapat anyagi helyzetével.
1: Igen, semmi köze nincs a kettőnek, de minden szakosztálynak külön vezetősége van, ugye a kézilabda szakosztálynak is, és azért azt látni kell, hogy a Ferencváros férfi kézilabda szakosztálya az mindig is egy picit ilyen mosztóhagyerek volt a klubon belül, mert ugye még annak idején a Kubatov Gábor is, vagy Nyíri Zoltán is lenyilatkozta, hogy a Ferencváros optimális esetben ugye mindig a női kézilabda szakosztály volt a tradicionális kézilabda egyesület a Ferencvárosnál, mindig ők voltak a előtérbe helyezve, és ez most se változik. És nyilván ott is azért van egy racionális gazdálkodás, ott is lesz egy kevesebb büdzsé, vagy ott se tudják pontosan, hogy mivel lehet számolni. Igen. Tehát tényleg ez a bizonytalanság, amit még nem tudunk, tehát hogy tényleg nem tudunk semmit, nem látni tisztán itt a működéseket, és meg a finanszírozásokat, és úgy gondolták, hogy akkor hát nyilván a női kézilabda kerethez, a csapathoz azért nem szeretnének hozzányúlni, mert ugye ők az első számú opció a kézilabdázásnál a Ferencvárosnál, és azért a férfi kézilabdásnál szakosztálynál nyírválták meg a keretet, meglátjuk, ja. Lehet jöhetnek majd fiatal magyarok föl, úgyhogy meglátjuk, hogy alakul. Ugye ott van egy vízilabda BLS-es klub, amit szerintem szintén nem akarnak mentani, mert olyan eredményekkel rendelkeznek. És mindenhol próbálják optimalizálni a kiadásokat és a bevételeket, meglátjuk, hogy mi fog történni, de még egyszer mondom, ugye teljesen független a labdarúgó ZRT-től.
0: Igen, akkor zárásképpen és végezetül csak egy mondatot kérek. Mit szólsz ahhoz, hogy az utolsó helyről Feckó Tamás visszahozta a Honvédot az NB1-be, és aztán most hirtelennyében már nyilatkoztak is, hogy hosszú távon gondolkoznak, és akkor most már nem hosszabbítják, és kész. Hát szóval azért ezen nem szíven ütött egy kicsit.
1: Talán nem is tudom, valahol elmondtam már én erről a véleményemet egyszer, amikor ugye kiderült, hogy a Honvéd fel fog kerülni az NB1-be, és ugye én Feckó Tamást sokra becsülöm, magyar edzők közül nagyon jó edzőnek tartom különben.
0: Igen.
1: És hát ugye látjuk is, hogy a Honvéd szenvedett az NB2-be, és mindenféle keret megerősítés nélkül azért simán felhozta ezt a Honvédot, és utána azt mondani neki, hogy akkor oké, akkor ennyi volt, és hozunk egy spanyol edzőt helyetted, hát ez minimum nem korrekt eljárás. Tehát hogyha azt mondom, hogy nem korrekt, akkor még tényleg visszafogott voltam ebben. Úgyhogy én nagyon sajnálom ezt az egészet, és nagyon sajnálom a Honvéd szurkolókat, meg kell mondjam, mert tudom, hogy szerették és imádták a Feckót, úgyhogy várom a fejleményeket ott is.
0: Akkor várjuk a fejleményeket, nagyon szépen köszönöm, de azt azért megsúghatott, hogy külföldi új edzője lesz a Fradinak. Jó, nem súgunk, meglátjuk a hivatalosat.
1: Meglátjuk.
0: Jó, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.
0: Jó munkát.
1: Köszönöm.
0: Szervusz. Neked is szia. Károly Józsi szakértőnket hallották. És akkor, hát most akkor utazunk egy kicsit.

Nagyon remélem, hogy 5 perc múlva tudunk szót váltani egy harcművész hölgyel, hát akire nem a harcművész sikereiről fogunk beszélgetni, hanem az mindjárt majd kiderül. De előbb azonban, hát ugye egy legenda, és nyugodtan mondhatom, hogy legenda, mert hogy Bob Dylanről van szó, aki 1941. május 24-én született, hát akkor jól számolom, akkor 84 éves. Hát minden esetre amerikai zenész, költő, a 60-as évek Amerikájának egyik legnagyobb hatású egyénisége. Egyébként nem ez volt az eredeti neve, hanem Robert Allen Zimmerman, és aztán Dylan Thomastól, mármint a költőtől kölcsönzött művész nevét egyetemi éve alatt vette föl New York művész negyedeiben, ami ugye a Greenwich Village. Egyébként most, hogy mesélek, látom, hogy villog nekem egy lámpa, hogy valaki hív, hát türelmet kérek a hallgatótól, mert én is csak 3 ember vagyok, ahogy mondani szokták. Hát aztán 1965-ben elektromos hangszerekre tért át, megalakította kísérő együttesét, a bandet, és aztán vallásos témák felé is fordult. A 80-as évek végén ő is tagja volt a hatalmas sikert arató Traveling Wilburys együttesnek, és hát a rockzene legnagyobb egyénisége, akinek dalait számosan és számtalanszor feldolgozták, Jimi Hendrix-től egészen a U2-ig. Hát aztán 92-ben pályafutásának 30. évfordulóján rendezett New York-i szuperkoncerten mindenki fellépett, aki számít, és felcsendült a Blowing in the Wind, meg még jó néhány nagyszerű sláger, és hát mindenki ott volt, és mindenki gratulált. Úgyhogy én azt hiszem, hogy Bob Dylan megérdemli, hogy a születése napján majdnem, akkor ez a bizonyos dal forogjon.

0: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
1: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szeretek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbe járó minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gáborral.
2: És ez így igaz, drága jó hallgatók, de amit a korábbiakban említettem, a művészbe járó vendége, ezúttal egy harcművész. Kovács Ildikó van itt a vonalban, önvédelmi szakértő. Halló, halló, szervusz, remélem jól halljuk egymást.
3: Igen, szervusz, no. És a hallgatókat.
2: Na hát akkor én már mondtam, hogy meg is lehet nézni minket. Minden esetre ezt majd erről majd a későbbiekben mesélek, majd csak, hogy a közeleg a Nemzetközi Gyermeknap május 31-e, és ilyenkor talán még többet beszélünk a gyerekekről, de hát ebben a mostani helyzetben én azt hiszem, hogy nem csak arról kell beszélni, ami szép és jó, hanem arról is, hogy ahogy te fogalmaztál, egy 2 évesnek is szüksége van önvédelmi tudásra. Hát ez hogyan lehet tanítani, és egyáltalán ekkora pici gyerekeknek hogyan lehet megmutatni? Nem titok, nem először beszélünk, tudom, hogy erre mindenféléket kitaláltál, kártyától kezdve, rajzig mindent, könyvig, de akkor tényleg egy-két rövid mondatban mondd el, hogy hogy sikerül a gyerekeket így önvédelemre tanítani.
3: Hogy onnantól kezdve egy közösségbe kerül egy gyerek, már érik konfliktusok, atrocitások, és minden szülő ugye arra vágyik, hogy meg tudja tanítani a gyerekének, hogy ne bántsák, amikor ő nincs ott. És hát ebben próbálok én segíteni a szülőknek, illetve a gyerekeknek is. Igen, 2 éves kortól van már a legkisebb csoportomnak foglalkozás. Itt még azért alapmozdulatokat tanulunk, az önvédelemhez szükséges alapmozgásokat, egyensúly, ha lekerülünk a földre, fölállunk, ha valaki el akarja venni a kezemből a játékot, akkor ezt erősen fogom, nem feltétlenül kell, hogy kitépjék a kezemből. Tudjak nemet mondani, ugye amikor elkezd beszélni a gyerek, egy pár egyszerű szót is tanítunk, nem, az enyém, hagyjál, tehát ezeket az egyszerű kifejezéseket, azért, hogy már ilyen pici korban ők meg tudják mutatni a saját határaikat, ki tudják azt fejezni, akár testbeszéddel, egy kirakott kézzel maguk elé, hogy mi az, ami nekik nem jó. És azt gondolom, hogy ezzel azok a szülők, akik erre figyelnek, vagy ebben is próbálják segíteni a gyerekeiket, egy nagyon jó alapot adnak nekik ahhoz, hogy később ne alakuljon ki akár egy iskolai kortárs bántalmazás. Tehát ilyen pici korban kezdődik már annak a nevelése, hogy hogyan mutassuk meg a saját határainkat, hogyan mondjuk nemet.
2: Igen, hát ez tökéletesen érthető, és ugye azt szokták mondani, hogy a gyerek az mindig fogékony és figyel mindenre, aztán csak később romlik el, amikor már felnőtt lesz, vagy rossz példát lát a szülőktől, meg a pedagógusoktól. Hát foglalkozásokat tartasz, de hát most a kicsikkel kezdtük, de feltételezem, és nagyon jól tudom, hogy nagyobbaknak is, igaz?
3: Így van, nagyoknak is, kamaszoknak is, lányoknak, fiúknak vegyesen tartok önvédelmi foglalkozásokat. Onnantól kezdve, hogy már elkezd egyedül közlekedni például egy gyerek, mert nagyon fontos az, hogy utcai szituációkban is ő jól tudjon reagálni. Aztán persze később, amikor már indulnak a bulik, és tényleg már teljesen önállóan és egyedül van a világban a gyerek, mert mondjuk kollégista lesz, vagy tovább tanul, akkor mindenképpen szükséges, hogy fizikailag is képes legyen megvédeni önmagát. Nyilván az önvédelem az egy komplexebb fogalom, tehát itt a kommunikáció, a testbeszéd és a fizikai védelem is, amit tanulnak a gyerekek tőlem.
2: Hát ez mindenféleképpen nagyon jó, és aztán idővel majd ők tanítják a szülőket, hogyha elesik valaki, hogy gyorsan föl kell kelni. Na most, hát nyilvánvalóan meg lehet téged találni, és a foglalkozásokat is. Hát gondolom, hogy nem szenvedsz kuncsaft hiányban, mert nagyon sokan megkeresnek, de például a pedagógusok mit szólnak ehhez?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok pedagógussal vagyok kapcsolatban. A Békés Iskolák program keretében én oktatom a békés harcos modult, tehát én iskolákban is tanítok önvédelmet a gyerekeknek testnevelés órák keretében, úgyhogy nagyon sok pedagógussal van napi

0: szinten kapcsolatom, és igazából ők örülnek ennek a fajta ismeretnek, sőt, ők is ugye az osztályokkal együtt figyelik a foglalkozásokat, és hát van egy ilyen hallgatólagos megállapodás közöttünk, hogy amiket látnak tőlem, azt miután én eljövök mondjuk az osztálytól, vagy az iskolából, akkor ők ezt nyugodtan vihetik tovább, ezeket a technikákat, lehet még gyakorolni a gyerekekkel, hiszen akkor válik rutinszerűvé, ösztönössé. Úgyhogy a pedagógusok részéről én egy nagy nyitottságot érzékelek igazából, nagyon jól tudunk összedolgozni ezen a területen.
1: Jó, hát én ezt nagyon szépen köszönöm, és ahogy a korábbi abban említettem, a jövő héten szerdán este a televízióban is találkozhatnak velünk, és akkor meg is tudjuk mutatni mindazokat az eszközöket, amivel segített tényleg a gyerekeknek az önvédelmét. Úgyhogy hát akkor engedelmeddel, hogyha én már itt harcművészetet is említettem, akkor leforgatom a Kung Fu Fightingot, és utána azért még a gyermeknapról néhány szót ejtek. Ildikó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor jó pihenést a hosszú hétvégére. Köszönöm szépen.
0: Szia. Köszönöm én is, viszont
1: na hát akkor ez is sikerült. Hát akkor nézzük csak.

csak zárójelben jegyzem meg, hogy várom a stuttgarti telefont mindenféleképpen, de hát a gyereknapról még annyit, hogy sok országban ünnepnap, és hát általában június 1-e, de nálunk, és még jó néhány országban május utolsó vasárnapja, és hát a legkülönbözőbb napokon ünneplik. Egyébként az ünnepet először Törökországban tartották 1920-ban, de akkor április 23-án, és aztán később a Genfi gyermekjóléti konferencián 1925-ben. Aztán hát jöttek a javaslatok az ENSZ közgyűlésről mindenhonnan, és aztán 1954-ben javasolták az ENSZ-ben, hogy ez legyen ünnep. Hát Magyarországon is, mert az Országos Gyermekvédő Liga kezdeményezte a 20. század első felében. Aztán utána ment, mindenki említette beszédekben, politikusok, és hát szóval még 1943-ban már volt Nemzeti Gyermekhét is, és aztán végül is 45-ben júniusban, aztán 46-ban februárban, és mindenféle más időpontokban tartották, de most eljutottunk már odáig, hogy most mindenféleképpen június első vasárnapja helyett május utolsó vasárnapján rendezik, illetve nálunk is a Nemzetközi Gyermeknapot. Hát szóval érdekes még csak annyit mondani, hogy tényleg ennyire össze-vissza vagyunk, mert hogy például januárban van a Bahama-szigeteken, aztán februárban Új-Zélandon, áprilisban Tajvanon, és aztán még május az sokfelé van, de még június, és mondom a legvégét is, mert hát szeptemberben Németország, Ausztria, és még november 20-a és december 23-a Dél-Szudán, és december 25-e pedig egyenlítői Guinea, és a legutolsó dátum pedig december végén a Dominikai Köztársaság. A lényeg az, hogy ettől nemzetközi a gyermeknap.

0: 3.4.11 van, kedves hallgatók, köszönöm a hívást, a vonalban itt van Csernák, jaj, bocsánat, Stuttgartból, és azt hiszem, hogy a múlt héten már beszéltünk arról, hogy ma este 8-kor német kupa döntő, Bayern München, Stuttgart. Hát akkor azt hiszem, már is átadom a szót, hogy mit vársz ettől a, hát hogy is mondjam csak, nagyszerűnek ígérkező összecsapástól. Halló, halló.
1: Halló, szép jó napot, szép napos jó napot, mert ugye itt megjött a nyárnak az előfutára, 29 fok lesz. Uh-huh. És pont a fokra pontosan 29-et ígér a telefon Berlinre is, Stuttgartra is, tehát ez már egy jó ómen. Tehát az időjárásra nem fog múlni, hogy valami Berlin megy Berlinbe ma este. Hát nagyon izgul Stuttgart, be van mindenki indulva. A statisztikák szerint 30 ezer stuttgarti fenn utazott Berlinbe. Mondjuk a furcsaság az benne, hogy csak 24 ezer jegyet adtak el Stuttgartból. Többi 6 ezer mit csinál, azt nem tudjuk még. Remélem nem barhézni mentek. És párhuzamosan a Mercedes-Benz Múzeum parkolóját átalakították, tehát oda raktak egy ilyen hatalmas kivetítőt, 18 ezer férőhely, az összes jegy elkelt, tehát a szurkolókon nem fog múlani. Köszönöm azért a stuttgarti tippeket, mert a múltkor az vicc volt, hogy mondtam, hogy aki Bayern München-re tippel, azt le fogom tiltani a Facebookról, és Popovics László is ismerősem a Facebookon, meg Perez Gábor is, remélem nem a fenyegetés miatt tippeltek Stuttgartra, hanem szívből.
0: Hát ez az, így van. Hát akkor meg. A, egyébként mielőtt még szó ne írja a ház elejét, ti mit tippeltek?
1: Hát Ibolya megismétli Popovics Laci tipjét, tehát 3-2.
0: Igen, vagyis 2-3, igen.
1: Az én tippelet viszont ellopta Perez Gábor, de én maradok a tippnél, tehát 2-1-es stuttgarti győzelem.
0: 1-2, igen. Hát mindenféleképpen, hát meglátjuk, és egyáltalán gondolom, akárhogy is van, de hát azért Bayern München is, meg hát Stuttgart is, én azt hiszem, hogy nagyon nagy összecsapás lesz.
1: Hát igen, ugye a múlt héten bevettük a kanyart, tehát biztosítottuk a Bajnokok Ligájába való részvételt. Nem azért, mert annyira jók voltunk, ugye mert egy döntetlen játszottunk Frankfurtra,
0: igen.
1: Úgymond kaptunk egy tartományi segítséget, mert ugye Hoffenheim kikapott, ők voltak a direkt riválisaim, és akkor így a miénk lett a negyedik hely, tehát jövőre Bajnokok Ligája. Ugye hát a sajnálatosak, hogy egy Baden-Württembergi csapattal kevesebb lesz a Bundesliga az első osztály.
0: Igen. Mi történt? Mi történt? No. Mi történt? Halló, halló. Halló, halló. Halló, István. Hát akkor nem tudom, mi történhet. Halló, halló, halló, halló, halló, megszakadtunk volna, vagy pedig csak...
1: Itt vagyok.
0: Na hát csak nem hallottalak, és egyáltalán hiába szólítgattalak, akkor nem szakadtunk meg. Na folytasd akkor.
1: Igen,
0: tehát.
1: Meddig hallottál most, szerintem, akkor hol szakadtunk meg?
0: Hát ott szakadtunk meg, hogy nagy a várakozás, és hogy mit vársz, és egyáltalán mit várnak a meccstől. Odáig még eljutottunk, hogy Bayern.
1: És hogy... Igen, de a kiesőkről beszéltem.
0: Igen, utána, igen.
1: Akkor az is hallható volt, remélem.
0: Az hallható volt, igen, hogy sajnáljuk az egyik csapatot. Na hát akkor most akkor onnan folytatod, ahonnan akarod.
1: Ugye megköszönöm Popovics Lasznak, hogy bekonfigurálta a zenekárba a Tottenhosentól a Bayern, ami nagyon érdekes a szövege, mert a refrényében azt éneklik, hogy wir würden nie zum FC Bayern München gehen.
0: Tehát, vagyis?
1: Soha nem mennénk a Bayern Münchenhez. Most azt átírom, wir würden nie für FC Bayern tippen. Tehát, hogy soha nem tippelünk az FC Bayernre. Ezt csak adom útra a hallgatóknak, ilyen, egy kis zenei, úgymond ilyen inspiráció, hogy kire ne tippeljenek. Na, folytattam a születésnaposunkkal.
0: Na rajta.
1: Akit egész pontosan úgy hívnak, hogy Sherlin Sarkisian Le Pen.
0: Na hát ebből nem sok derül ki.
1: Hát akit minden ilyen csak sírnek ismerünk, egyik kedvencként, aki azt hiszem ma ünnepli 41-szer a 39. születésnapját. Aki jó volt matekból, azt tudja, miről beszélek, tehát kerek születésnapja van. Nagyon sok boldog születésnapot kívánok a művésznőnek, és mondom, egyik nagyon nagy kedvencem. És még egyszer köszönet Popovics Lacinak, hogy a FC, tehát a Bayern-t a Tottenhamtól bedrakta a zenetárba. Viszont most megígérem, hogy a következő hetekben nem fogom igénybe venni a bónuszkártyámat.
0: Értem.
1: Mert most dupla, egyik kérésem az ma ugye teljesült, remélem az fog következni. És akkor volna egy kérésem, és mondom, még egyszer a bónuszkártyával nélkülözni fogom a következő hetekbe, mivel hogy nagy összecsapásról beszélünk, és remélem a Wiener a Stuttgart lesz, és az Abbától a Wiener téken el, tehát a nyertes mindent visz,
0: így van.
1: Azt én elküldtem Fértől, ott kell legyen a zenetárban.
0: Az benne van egyébként, most, szoktam játszani.
1: Igen, de ne az Abbától, hanem a Fértől, légy szíves.
0: De
1: ma van a szülinapja.
0: Mondja, csak a Cherről beszélünk, ugye?
1: Igen, a Cher, igen. És a Wiener.
0: Igen, igen, igen, mindjárt megnézem, hogy benne
1: annak,
0: van.
1: Annak ott kell lenni a zenetárban, mert a Laci beletette, és már játszottad is egyszer tévedésből. De most ő készakarban játszik.
0: Azt mondja, hogy akkor nézem már is itt, és akkor azt hiszem, hogy meg fogom találni, de minden esetre előtte akármi is van, de mindenféleképpen a Bayern dalt azt mindenféleképpen leforgatom. Oké?
1: Okay? És akinek nem mond semmit a együttes neve, akkor bebizonyítottam Perez Gábornak, és hogy azt mondta, hogy nem ismeri az együttest, de mondtam neki, hogy ismered, csak nem tudod. És elküldtem ettől az együttestől a 10 kicsi Jägermeister, Szentlány a Jägermeister. És egyből tudta, hogy miről van szó.
0: Így van. Jó, egyébként csak mondom, hogy le fogom játszani Sertől is, hogy a győztes mindent visz. De hát akkor ennyit erről, és még egyszer köszönöm, hogy bele tudtál kapcsolódni így módon teljes mértékben a műsorba. Isten tartsa meg a jó szokásodat, és akkor hajrá a hétvégére mindkettőtöknek. Rendben?
1: Ne, hajrá Stuttgart!
0: És hajrá Stuttgart! Oké, okay. Köszönöm szépen a hívást, és akkor este 8-kor van a meccs, magyar idő szerint, de német idő szerint is nyilván. Jó? Okay.
1: Igen, Gábor, akkor kellemes hétvégét neked is, hallgatóknak is, és jövő héten találkozunk. Remélem, el fogom mesélni, hogy mekkora bugi volt Stuttgart.
0: Jó, köszönöm szépen, szervusz, viszont hallásra.
1: Viszal, Gábor.

És akkor, ahogy a korábbiakban ígértem, és ahogy megbeszéltük Csernák Istvánnal, akkor következzék, mielőtt még kapcsolunk Vád Dénest, következzék Cher előadásában a nagyon-nagyon-nagyon népszerű Abba dal.

0: Nem, picivel elmúlt 11, és akkor, ahogy a korábbiakban mondtam, néhány percet együtt töltünk Kubá Dénessel. Szervusz Dénes, halló, halló!
1: Szervusz Gábor, szép jó napot kívánok! Üdvözöllek, és szerettel, illetve a korábbi hallgatóit.
0: Itt nagyon sok mindenről szó volt, pénzekről is, de minden esetre hát a napidéj mellett átigazolási pénzt is kaphat a Ferencváros. Lenny Joseph nagyot léphet a foci VB-n, és hát itt van, hogy már közel 100 milliót is kereshet a Fradi, mert hogy eldőlt, hogy a ferencvárosi játékos az idén nyáron ott lesz a foci VB-n, ő francia születésű, és akkor meg is érkezett már Haitiba, ahol most mutatkozhat be a nemzeti csapatban. Hát akkor ezzel a Ferencváros is jól leállhat. Na, ennyit előzetesen, de hát annyi minden szó esett itt a Fradiról, hogy azt hiszem, te is mondasz hozzá két mondatot.
1: De biztos voltam benne. Már akkor lehetett látni, hogy baj van, amikor ezt a magyar szabályt bevezették. És a Rubikinnek a nyilatkozatai, illetve hát 100%-osan ugyan nem mondta ki, de a csapat összeállítását látni lehetett, hogy mi az, ami ő neki menne, vagy kedve lenne hozzá, és mi az, amihez, hogy rossz szóhasználat, neki nincs kedve. Én nem azt mondom, hogy nincs tehetsége hozzá, de jelen pillanatban valahol még el is megcsörlen bennem, hogy kizárólag neki a gondolkodási menete az volt, hogy csak a külföldi játékosok hozhatnak fénydicsőséget a Ferencvárosnak. Főleg azután ugye, hogy két kiváló játékosától is a Ferencváros elköszönt.
0: Várható volt mindenféleképpen, úgyhogy hát ez van, elmegy, kész, aztán majd meglátjuk, hogy kik mennek még, de Károly Józsival megbeszéltük, hogy jó néhányan még, akiknek lejár a szerződése, lehet, hogy többen mennek, de hát
1: nagyon sokan vannak.
0: Közel igen, tíz, ezt mondta, igen.
1: Közel 10 játékos, amit tudni lehet, és majd ilyenkor jön, ami váratlan dolog, én valahogy hogy nem abban gondolkodok, hogy sikerül a Detó kapusát vezető edzőjét visszacsábítani ebben a szóhasználattal, mert ő volt a Ferencváros alkalmazásában, és nagyon jó, hogy ő Kelet-Perec kijelentette, hogy neki a szerződés 2027, igen, és pont.
0: Ennyi. Ez nem fog visszamenni. Hát az igen, ez mindenféleképpen így van. Hát aztán itt a Józsival megbeszéltünk mindent, kézilabda csapatot is, meg mindent. Úgyhogy hát, de hát ennyit itt a Fradiról, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz majd itt egyrészt a német kupa döntő, másrészt egyéb sportágok, mert ugye a gyorskorcsolyázóktól is a rövidpályásoktól elmennek öten. Aztán, de szerencsére, és ezt nagy örömmel mondom, a vitorlázás és ismét Európa-bajnok Érdi Mária. Szóval azért szerencsére jönnek itt meg a vízipólósok is, már a lányok is, úgyhogy
1: persze,
0: ez nagyon
1: persze.
0: Jó.
1: Kérdőjelben rátérve, ez érdekes dolog elé nézünk ki. Egyrészt ugye azt hiszem, hogy ezt a sportágat is egyáltalán ott, ahol Magyarország szerepel, az az ember is akár szereti, akár nem a kézilabdát a magyaroknak szurkol. Ezt a mérkőzést, ha azt a utolsó szűk 10 percet, amit Szerbiában a mérkőzés szorosabbá tételéért tettünk, ha ugyanezt itt a magyar válogatott ezt a lelkesedést hozza, akkor biztos, hogy megvan az óhajtott legalább 3 gólos siker. És na most nagyon érdekes lett ez a szabaszkártya. Hát olyan országok mennek jelen pillanatban versenybe ezért, Ausztria, Csehország, Dél-Korea, Hollandia, Montenegro, Svájc és Magyarország. Én azt mondom, hogy közel egy szinten levő csapatok, hogy kiknek fogják a szerencse kedvenci az elmúlt évek teljesítése alapján az napokon belül el fog dőlni. Na most itt jön ugye a vezetőedzőnek a szerepe. 2015-ben nem jutottunk ki a katari VB-re. Előtte 4 évig kész volt a szövetségi kapitány, a Mocsai.
0: Igen, Mocsai Lajos, így van.
1: Így van. Na most őt a sikertelen kiutás miatt ő leköszönt, vagy leváltották.
0: Pontosan.
1: Ez kérdőjel. Most, ha a logikát nézem, akkor a Semának is vagy fel kell állni, de amennyiben ő, ahogy nyilatkozik, ő nagyon szeret itt Magyarországon lenni, vagy felállítják ugyanúgy, mint a Mocsait. Azért, ha megnézem a két eredményét, két ember eredményét, hát a kisujjáig se ér Semának a válogatottnál levő teljesítménye a Mocsaiéval.
0: Hát ez így van, hát sajnos ezt kell mondani. De hát egyébként, mint honvéd, azért itt már szóba került az, hogy ugye a másodosztályból, szinte a végéről Feckó Tamás visszahozta az NB1-be a Honvédot, és akkor azt mondták, hogy akkor most nem megyünk tovább, hanem hosszú távon gondolkozva a másik vezetőedző lesz. Na, mit szólsz ehhez?
1: Hát ehhez még valami olyasmit is olvastam mellé, hogy mérlegelik a Honvédnak a teljesítményében az őszi és a tavaszi formát. Na most, hát lehet, hogy ez mérvadó, nem tudom. De az biztos, hogy azt a vezetőt felállítani, aki ebből a fiatal srácokból megerősítve a régebbi 3-4 idősebb játékossal egy nagyon jó csapatot alakított, vagy formált ki. Úgyhogy én a magam részéről nem tartom jónak ezt, hogy feljutunk az NB1-be, akkor kitől kell elköszönni, aki felhozta a csapatot.
0: Igen. Hát
1: ugyan itt van a helyzet Debrecenbe is, ugye? Hogy a Debrecenbe is megköszönték a spanyol edzőnek és szábjának a munkáját, és én egész meglepődtem, hát Debrecen végül is ugye a negyedik helyen vált az idén. Hát nem tudom, hogy ennél jobbat hogyan reméltek Debrecenbe, de minden esetre érdekes. Nem tudom, az Abergelfei kapcsolásnál egy kicsi más elfogadságból, hogy mintha szóba került volna Egerszegen is az edzőkérdés.
0: Hát ott nem, erről nem. Erről
1: valamit
0: beszéltünk.
1: Megcsengettek ott is, hogy remélem, hogy nem követik a többi magyar csapatnak, hogy itt komolyan pénzkérdése ez, vagy többet követeltek az edzők, ugyanúgy vonatkozik ez a Pravi volt edzőjére, illetve a Debrecen jelenlegi edzőjének. Hát majd ezt kiderül. Na most megint jön a csapat, az, ahol szerettek edzőket kiberúgni, ugye ez a Kisvárda.
0: Igen.
1: És hát a Kisvárdában azért visszatért az a edző, Szupka Attila személyében, aki már ő itt irányította vezetőedzőként pár évvel ezelőtt ezt a csapatot.
0: Igen, ezt láttam.
1: Másik pedig, amennyi helyzeti előnye van, ha úgy nézem a révésznek is, hogy Szupka nem távolodott el a Kisvárdától, hanem a fiatal játékosoknak volt a felügyelője, idézőjelbe, és gondoskodott arról, hogy milyen játékosok kerüljenek, és azokból kik azok, akik képesek a felnőtt csapatba is eredményt elérni.
0: Így van. Jó, Dénes, hát akkor azért mielőtt még elköszönnék, kérem tisztelettel a tippeket, mert feltételezem, hogy azok már meg is vannak. Tehát német kupa, Bayern, Stuttgart ma este 8-kor.
1: Így van, és akkor, ahogy mondani szoktam, ugye változatlan a rendes játékidei.
0: Igen, igen.
1: A feleségem nem szágít az 1-1-nál.
0: 1-1, azt beírtam.
1: Én magam részéről nem, Stuttgartban lehet, hogy megharagudnak rám. 2-0 pontok.
0: Mármint Bayern.
1: Bayern győzelmet.
0: Igen.
1: Kata 2-1-es Bayern győzelmet.
0: 2-1, igen.
1: A Csabi megmarad a 2-2-nél, és Alkan megjegyezte, hogy ha hosszabbítás vagy 11-esek kerül a sor, akkor ő Stuttgarti csapatnak szurkol.
0: Hát meglátjuk, rendben. Jó, Dénes, akkor én csak azt tudom. Nem, egyébként kérdezte, megérkezett közben Sárkány Feri tippje is, ő 2-0-ás Stuttgartot mondott, és kérdezte, hogy közvetítik-e a meccset ma este. Hát ma, én megmondom őszintén, nem tudtam.
1: Igen, na most ha én jól néztem, akkor a Sport 2-n lesz a közvetítés.
0: Hát meglátjuk.
1: Nagyon hülyeséget mondani, de egy másodpercnyi türelmet, hogyha kapok tőled,
0: igen,
1: akkor időközönként rá kapintok.
0: Jó,
1: erre.
0: Hát akkor meglátjuk, hogy mi lesz, igen.
1: Én így tudom, de hát nem tesz semmit bárkit éve.
0: Nem baj, hát én mondtam, hogy utána kell nézni, és kész, hát ennyi.
1: Így van.
0: Jó, köszönöm szépen, Dénes, akkor, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen, kívánok mindenkinek nagyon jó hétvégét, vigyázzanak egymásra, és akkor ezek szerint saját magunkra.
0: Így van. Köszönöm, akkor Dénes, hogy itt
1: én
0: voltál.
1: Én is köszönöm a beszélgetést. Szervusz, Gábor, szervusz. Viszont hallásra.
0: Szervusz. Minden, akkor most már tudtuk kapcsolni. Egyébként azt azért gondoltam, hogy visszaugrom egy mondat erejéig 1970-be, mert hogy a Beatles Let It Be című albuma eladási rekordot döntött az Egyesült Államokban. Na most még egyszer hangsúlyozom, 1970-ben 4 milliót adtak el belőle. Hát ez nem, hogy ma is fantasztikus lenne, de pláne 1970-ben, úgyhogy nem csodálom, gyönyörű a dal.

0: És akkor már is itt a kapcsolás, és a vonalban Szent Miklósi János, üdvözlettel, szép jó napot és napsütést és nyarat. Halló!
1: Halló, jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatótársakat. Igen, végre van megint szép napsütéses idő. Az igaz, hogy fúj egy kicsit a szél, és nem tudom, előzetesen mondhatok időjárásra ennyi információt, hogy ma van a város napja, május 23-a hagyományosan Berettyőföld város napja, és ilyenkor mindig rossz idő szokott lenni, úgyhogy a szabadtéri rendezvényeinket általában vagy az eső, vagy valamilyen vihar el szokta rontani. Ma már a jó időt mond, úgyhogy
0: hát
1: Hooligans koncertet fogunk zárni.
0: Ó, az jó.
1: 1608. május 23-án hajtó kiváltságot kapott Erdély Gábor, vagy Bátori Gábor Erdély fejedelemtől Berettyőfalu is, hát ehhez a dátumhoz kötődik ez a most már nem is tudom milyen régen.
0: Ez nagyon jó.
1: Párosnapi rendezvények. Bocsánat, egy kis kitérő volt.
0: Ne, ez így nagyon köszönöm a kitérőt, de akkor térjünk, mielőtt kiszaladunk az időből. Én írnám a tippeket először, jó?
1: Jó, hát 3 tipp hiányzik.
0: Az majd jó.
1: Mondom akkor a sorban. Igen. Ari 1-0.
0: Ari 1-0, igen.
1: Zsiga 2-1.
0: Zsiga 2-1.
1: Zita 1-1.
0: 1-1, azt már beírtam, igen, következő.
1: Csabi 3-1.
0: Csabi 3-1.
1: És akkor itt az imik hiányoznak. Jóska 3-0.
0: Jóska 3-0, igen.
1: Pisti 3-1.
0: Pisti 3-1.
1: Andris 2-1.
0: Andris 2-1.
1: Sanyi 2-1.
0: Sanyi 2-1.
1: Ági 3-2.
0: Na tessék, van egy 3-2-esünk megint, igen.
1: Feri 3-0.
0: Olyan is volt már egy, igen.
1: Gergő 1-1.
0: Gergő 1-1.
1: És én 2-2-t remélem a stuttgarti barátunk nem haragszik meg, és akkor hozzáteszem, hogy majd büntetőkkel, majd a Stuttgart nyeri a kupát.
0: Jó, hát igen, de hát a tiszta játékidő a rendes számít, mint mindig elmondjuk. Egyetlen egy mielőtt bekapcsoltam, említette a Szokka, és egyáltalán beszéltünk erről, a Szokka EB-t, és hogy a magyar csapat is. Hát én is csak, meg a múltkor beszéltünk arról, hogy egyáltalán mi ez a játék, de én legalábbis úgy tudom, vagy úgy emlékszem, hogy minthogyha most itt a dánokat megvertük, meg Szerbiát is, és aztán ez azt jelenti, hogy továbbjutás, csak nem tudom hányba, 8-ba, mibe.
1: Tehát Tiranában van az Európa-bajnokság, és ugye az első két meccset megnyertük, így már tulajdonképpen tovább jutottunk. Aztán tegnap volt a románokkal tulajdonképpen egy olyan mérkőzés, hogy a csoportmeccs, tehát csoportgyőzelemért játszottunk, mert ugye az első az egy másik csoport, hogy is van, a csoportok harmadik helyezettjével játszik, de sajnos egy szerencsétlen góllal, mert kivételesen most ráakadtam a, gondolom mondhatom, a Sport X nevezetű YouTube.
0: Igen? Megszakadt? Valami történt, nem tudom, mi történhetett. Halló, halló!
1: Halló, itt vagyok.
0: Igen, hát én nem tudom, mit ilyen recsegés van, de ugyanez volt, amikor Csernyák Istvánnal is beszéltem, pedig itt vagyunk mind a ketten. Na figyelek akkor tovább.
1: Akkor jó, és akkor végül is ugye kikaptunk tőlük, és így harmadikok lettünk a csoportba, viszont mi lettünk a legjobb harmadik, és itt ilyen csereberék voltak, de most nem megyek a részletekbe, az a lényeg, hogy a szlovénokkal fogunk játszani ma délután, jól emlékszem, 14 óra 30 perckor. A legjobb 8-ba jutás, mert most a 16-ba jutottunk, és akkor a legjobb 8-ba játszunk. Hát ez egyenes kieséses szakaszba tartunk. Annyi érdekesség volt számomra, hogy a csapat összeállításban találkoztam egy olyan név, hogy Fekete Olivier. Halló?
0: Itt vagyok. Igen,
1: jó, figyelj. Okay. És ugye annyit kell tudni az Olivier.
0: Ről? Ról? Megint nekem itt csörgések vannak, nem tudom, mi történhet.
1: Hát nem tudom, hogy pedig közel tartom a...
0: Tudom, de mondom, itt valami ilyen nemzetközi zűr lehet, mert ez volt, mondom, Stuttgarttal is. Most halljuk egymást?
1: Hát én Tiszán hallottam végig, Gábor.
0: Akkor nagyon jó, akkor csak erre felé van egy irányú. Na hát akkor figyelünk, igen.
1: Na úgyhogy az Olivéret láttam a válogatottban, az ő testvére, a Márk, ő is magyar válogatott, csak ő a futsalban. Uh-huh. Úgyhogy ő két tehetséges fiatal, annak idején az Aramisba kezdték ők szerintem a pályafutásokat, mert uh-huh. Ott láttam őket először futsalozni, és csodálkoztam is, hogy az Olivier eltűnt, de most viszont láttam, hogy a válogatottban uh-huh. szerepel. Úgyhogy gratulálok itt távolból is a fekete testvéreknek, mert
0: de
1: ha már játékosok.
0: Ha már említette futszál, hát akkor aztán múltkor megbeszéltük, és a hallgatók is most már tudják, hogy a Szokka tulajdonképpen a nagypályás labdarúgás és a futszálnak az ötözete. És hát még annyit, én arra még emlékszem, hogy itt öt mezőnyjátékos, meg egy kapus van. Hát aztán
1: igen, hajrá. Igen. Aztán tegnap ugye egy kicsit ízelítőt kaptam a tévén, vagy a YouTube-on keresztül, hogy is játsszák ezt a játékot. Ez egy nagyon gyors játék, tehát ők is talpal kezelik a labdát, láttam nagyon sok esetben, ami ugye a futszalra jellemző, mert ugye nem stoppis cipőbe játszanak ők, hanem ugye rendes cipőből, legalábbis én úgy láttam, a rendes cipőn a lábukon, más sportcipő, műfüves pálya, és érdekes volt, hogy belógott a középkör, tehát véletlenül ez egy nagy műfüves pálya keresztbe alakították ki a pályát, és ugye fix lelátók is voltak, tehát látszik, hogy ez amúgy egy normál műfüves pályának a hát megfelelése valójában, igen, mert méretileg uh-huh. körülbelül olyan, mint hogyha keresztbe játszanánk a nagypályán.
0: Igen.
1: Négyszer-két méteres a kapu, és ami ugye érdekes, hogy a futsalban ugye a kapus nagyon speciál szerepel, vagy csak 4 másodpercig lehet a labda nála, uh-huh. itt meg például hosszabban is nála lehet. Egy a lényeg, hogy amikor ő kirúgja a labdát, és nagyisten visszarúgják neki, csak a 6-oson belül, büntetőterületen belül érhet hozzá, mert különben akkor már az szabálytalanságnak minősül. Érdekes volt, ugye futóórával játsszák, 2x20 perc, de ugye mindig volt egy 2-3 perces hosszabbítás, mert itt is valami miatt, ha megáll a játék, mondjuk vagy kis sérülés van, vagy olyan ütközés, ami miatt egy kicsit ugye, meg a szabadrugások, szögleteknél ugye van egy kis, nem bocsánat, hozzátartozik, hanem a szabadrugásoknál ugye van egy kis időcsúszás, de itt nincs fetrengés, nincsen olyan, mint a nagypályán. Mondom, mint ahogy a futsalban is, hogy inkább a játékot törődnek a játékosok, és nem a mindenféle színéskedése. Jó kis meccs volt. Szerintem lehet az okozta a vesztünket, hogy nekünk jó volt a döntetlen, és nem játszottunk olyan dinamikusan, mint a többi meccseken, és ők rúgtak egy kicsit szerencsés gólt, és utána hiába nyomtunk, kihagytunk minden helyzetet.
0: Na jó, akkor mielőtt még elköszönnék azért mindenféleképpen, ez nagyon jó, akkor egy mondat, mert ezt ma még nem mondtam, mert ismét eladó a Videóton, június 15-éig lehet pályázni, hogy biztosabb legyen a helyzet, és akkor amire még mindenféleképpen rá akartam kérdezni, nem véletlenül Dénessel is megtettem. Hát mit szól ahhoz, hogy Feckó Tamásnak azt mondták, hogy szevasz, és akkor most már miután felhozta a Honvédot az NB1-be, azt mondták, hogy kösz.
1: Igazából értedetlen számomra is a döntés, mert hogy úgy néz ki, hogy a Tamás megtalálta a csapatot, szépen össze tudta rakni, és hogyha belegondolunk, hogy kieső helyen volt a Honvéd,
0: persze,
1: akkor átvette.
0: Igen.
1: Tehát én azt mondom, hogy legalább még addig kellett volna az NB1-be neki egy fél szezont, és azt mondom, hogy tényleg nem szeretnünk jól, akkor ugye van magyarázat, hogy sorry, Tamás, de mi többre vágyunk, de az, hogy feljutunk az NB1-be, és akkor azt mondják, hogy köszi szépen, és akkor megszűnik a munkaviszony. Hát közös megegyezés tűnt meg, ami gondolom, hogy azt jelenti, hogy akkor legalább valami lelépési pénzt remélem fizetni.
0: Hát neki. Na, így van.
1: De és azt hiszem, hogy őnek nem az első ilyen esete, utána a Diós Győr volt, hogy feljutott, és akkor igen. Ott is ugyanígy megköszönték. A Debrecen, ugye arról is szó volt, uh-huh. Azt nekem új hír volt, tegnap hallottam erről először, nem is értem. Tehát ott vannak az Európa Ligában a csapat, nemzetközi porondom, majd úgy emlékszem kijutott a Debrecen is,
0: igen.
1: Mint negyedik. És akkor elköszönünk úgy, hogy beépített fiatal játékosok, akik ugye kopogtatnak a válogatott kapujába, a Szűcs Tamás, akkor van egy teljesen frissen, számomra frissen felfedezett fiatal emberek az utolsó meccseken rudosta a gólokat, említettem, van most hirtelen a neve, uh-huh. És akkor nem tudom, tehát ezekre sose kapunk magyarázatot, majd megpróbálom a debreceni barát, uh-huh. Hogy ő neki ilyen az egész, nem is tudom, a család évezredekre visszamenne Loki szurkoló, hogy igen. Majd tőle megkérdezem, hogy nincs-e valamilyen belső infója,
0: hát
1: ami megosztható, és akkor legfeljebb majd beszélhetünk róla.
0: Így van, hát meglátjuk. Minden esetre Dzsudzsákról már döntöttek, és újabb hosszabbítás.
1: Hát én ugye tavaly úgy nyilatkoztam róla, hogy hát már nem odavaló meg, tudom én, de elnézést kérek tőle. Ő nem lógott ki a csapatból, azért neki még mindig vannak forintos, vagy eurós, vagy dolláros labdái, azért veszélyes az ő játéka, tehát őre oda kell figyelni az ellenfeleknek, úgyhogy én azt mondom, hogy ameddig ő tud játszani, és nem húzza vissza a csapatot, nem lóg ki, akkor én azt mondom, hogy ebben nem látok semmi rendkívülit, hogy neki lehetőséget adtak, meg hát gondolom, hogy az is sok fiatal játékosnak ő példaképe. Uh-huh. Tehát igen, a más nem emiatt is fontos, hogy jó ott legyen a csapatban.
0: Legyen, maradjon, így van. Na jó, akkor, János, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélni, és akkor meglátjuk, hogy mit hoz az este. Jó, köszönöm szépen, akkor minden jót.
1: Sport 2 fogja közvetíteni.
0: Nagyon jó, köszönöm szépen akkor minden hallgató nevében, aki kérdezte. Köszönöm még egyszer, és viszont hallásra minden jó. De akkor, ha már szóba került, a vér nem válik vízzé, a Hooligans következik. Köszönöm.
1: Én is köszönöm, viszont.

néhány perccel elmúlt 11:30, és ahogy ígértem, azért a pünkösdől is szót ejtünk még. Hát csak nagyon röviden, mert annyit említettem, hogy a Szentlélek az Atya és Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása ez a kiáradás, és hát a Szentlélek görögül hagion pneuma, latinul spiritus sanctus, mert hogy ezen a napon árad ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára. Hát elmondtam azt is, hogy a Szentlélek leszállt Jézusra, azóta a Szentlélek jele a galamb, hát és a katolikus egyház egyik legnagyobb ünnepe, de hát minden felé máshol is megvan, ha nem is ilyen formában, de hát ezt most nem sorolom el az egészet, azt viszont mindenféleképpen, hát ugye pünkösd vasárnap, és pünkösd hétfő, Magyarországon munkaszüneti nap. Egyébként eredete az ószövetségi zsidóvallási ünnep héber nyelven a Sáut, a törvényadás, vagyis a Tóra adásának emléknapja és az új kenyér ünnepe. Na de hát itt annyiféle népszokás van, amit azért mindenféleképpen egy néhányat elmondanék. Azt már mondtam, hogy visszamegy a Flóra istennőig, az ókori Rómába. Hát itt van a magyar nyelvterület nagy részén hagyományosan a májusfa. Az elsőre virradó éjszaka állították a májusfát, és hát ez nem tudom, hogy tudták csöndben csinálni, mert azért ezt nem lehetett csak úgy. És hát a zöld ág a természet megújulásának a szimbóluma. Aztán csoportba szerveződve állították a legények a lányoknak, és aztán rokonlányoknak is állítottak fákat az udvarló legény vezényletével, és hát aztán itt van a pünkösdi király, a középkor óta ismert szokás, ekkor ilyen ügyességi versenyeket, tuskócipelés, meg karikába dobás, meg lovaglás, kiválasztották a megfelelő legény,

aki később a többieket vezette, és a Pünkösdi király minden lakodalomban mulatságra hivatalos volt, a kocsmában pedig ingyen ihatott, a fogyasztást a közösség fizette, azért nem járt hosszul a kocsmáros sem. Hát aztán Pünkösdi király néjárás is van, hát sok faluban nagyobb lányt körbevitt a faluban, négy darab, négy lány, egy ötödiket, a legkisebbet és a legszebbet, megálltak az udvarokon, és a királyné feje fölé kendőt feszítettek ki, vagy letakarták fátyollal, termékenység, varázslás. Hát aztán a Pünkösdi király és királyné párost a kíséretével jelentették be, menyasszonnyal és vőlegénnyel. Hát aztán például Nyugat-Magyarország egyes vidékein voltak pünköstkor török, basázás, borzakirály, rabjárás. Hát a török basát utánozták, így beöltöztek, és akkor mentek házról házra, és pénzt és tojást kaptak cserébe, hogy ott volt a látogató. És végül, de nem utolsó sorban, itt van a csíksomjói búcsú, hát az egyik legfontosabb magyar Mária kegyhely Csíksomjón, és a búcsú hagyományáról a 15. századtól maradt fenn az első írásos emlék, amely beszámol a pünkösdi zarándoklatról. Hát a katolikus hívek pünkös szombatra érkeznek meg a csíksomjói kegytemplomhoz, majd a mise után felvonulnak a két somjóhegy közé. Hát ma is él, és nem véletlenül hagytam így zárásképpen azt, hogy éppen ma kezdődik a csíksomjói búcsú. Nagyon-nagyon több, sok-sok ezren már ott vannak, és nem csak magyarok, hanem a világ minden tájáról. Úgyhogy akkor ennyit. Közben jött nekem e-mailben még egy tipp, azt mondja, hogy Tóth Sanyi, akivel időnként szoktunk beszélni, 2-1-es Bayern München győzelmet mondott. Eszti azt mondta, amikor beszéltünk. Igen. Ja, még itt van egy, de ezt nem tudom elolvasni a saját írásom. Ez a legmeglepőbb 4-0-ás Bayern győzelem. Hát akkor hajrá, hajrá.

0: minden idők legnagyobb slágerei.
1: Itt a popterisznye.hu,
0: ahol a slágerek összeérnek.
2: Popterisznye.hu.
0: Erre emlékszel?

0: ahol valóban fontos a hallgató szórakoztatása. www.poptarisznya.hu.
1: És ez így igaz, drága jó hallgatók. Engedelmével mindenkinek, azt hiszem, hogy olyan 5 perccel előbb kénytelen vagyok távozni, mármint éppen ilyen pünkösdi ügyek miatt, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem jövök a jövő héten. I said, top is-

5 perc múlva lesz dél, mindenki vigyázzon magára, mindenkinek minden jót, és nagyon-nagyon szép, hosszú-hosszú pünkösdöt kívánok. Jövő héten találkozunk.

0: Jövő héten is.
1: Matiné, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Matiné, jövő szombaton is 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
2: Egy újabb sláger itt a poptarisznya.hu-n.

Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Létósó.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.
2: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

napoktori snap.hu. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya! Állok ki. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mintegy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: részre pontul egy korábbi...
1: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
2: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
1: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
2: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
1: Használják, hallgassák!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, öcsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Kezdődjön a két órás zenei kikapcsolódás, veszünk el a dallamvilágok bűvöletében.
2: Két óra totális zenemenet. A stúdióban és a lemezjátszóknál DJ Hudák, azaz Hudák Misi.
1: Indul a zeneverzum, itt a poptarisznya.hu-n.
3: Ragyogó, csillagó, szép estét kívánunk mindenkinek! Zeneverzum 132. adás.

Tjunk! En bella tjona! Na jó, csak egy kicsit!

0: Egy újabb óra a zeneverzumban, itt a poptarisznye.hu-n.
1: Képzeld el, kimentem a lelkek piacára, és kipakoltam. Minden problémámat, hát ha megveszi valaki. Mikor körülnéztem, és megláttam a többiekét, összecsomagoltam, és boldogan hazamentem. Garamote! Édes kis naptár! Ma már ne sokunk része!

Van még ott a hangerő gombon? Na gyere! Gyere! Gyere, Bicsi! Gyere, Miki! Gyere, Oli! Gyere, Zoli!

Angra. Angra a fetch. Figyeld az intuíció. Ide a homlokon.

Draga mi, moja este. Ezekben a percekben, amikor hangomat hallod, a Budapest parkban vagyok, a Lilivel és a drágámmal. A drága szerelmemmel, hogy Follow the Flow koncerten. Képzeld, a Lili kedvence. Nagyon szereti őket, rengeteget hallgatja. Olyan sokat hallgatja, hogy nekünk is bemászott a fülembe. Bemászott oda, ahol

0: fognak, hogy...
1: A dolgok változnak, de a zene örök.
2: Zeneverzó Kudák Misivel.
0: Ilyenkor, amikor este nem vagyok, de délután igen, akkor lehet, hogy lehetne egy délutáni zeneverzum. Tudod, ilyen kisbabás anyukáknak pontosan ilyen diszkót képzeltem el. Jó, Follow the Flow, régi mese.
3: Lehet.

0: Drágám, remélem, hogy lesz legalább ennyire isteni a Follow the Flow koncert, mint ez a 132. zeneverzum. Imádtam minden percét, komolyan mondom, egyre inkább a részem. És képzeld el, hogy úgy vettem észre, hogy bele is tudom tenni ebbe az adásba, itt a hangokba, a dallamokba, az érzéseket, a részeimet. Bármihez, amit megtehetsz, vagy megálmodsz, fog hozzá. Merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik. Hát, nagyjából így tevődik össze az én életem is. Köszönöm Göte, köszönöm Gabi, köszönöm mindenkinek, köszönöm Popó, hogy létrehozod ezt a óriási hátteret, ami összekapcsol bennünket. Köszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok, jó ideje. Éltessétek tovább a poptarisznya.hu-t, hallgassatok minél több műsort, hallgassátok a zeneverzumot, és amikor tudod, hiszen levegő lettél, jövök.
1: Ez volt a 2 órás zenei feltöltődés testnek és léleknek, azaz a zeneverzum Hudák Misivel.
2: Tartsatok velünk a jövő héten is, itt a poptarisznya.hu-n.
3: Poptarisznya.hu.
2: A legnagyobb slágerek.
3: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
2: www.poptarisznya.hu.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.